Jiġu pak il-jatu. Jiġu pak smidvama. Idin to druk nislub ċivija. Brak. I pjasi kat isuċtu. Kat urozu f-plamak.